Köszönjük szépen, és akkor most tényleg egy premier következik, a Free Falling című szám először hangzik el élőben.

Köszönjük szépen, és akkor most tényleg egy premier következik a Free Falling című szám előtt.